0: għax bidegnajt inta, jebek? Titt idilon bonġu, idilon bonġu, jebu, radio, ej, ej, ara, ġejta.
1: Bonġu!
0: Ej! Għajkom miktar, Dominik Fajk, baby doll, fuq, baby, bonġu!